Illővíz csatornából roller és kerékpár ütközött Gyulán, szemtanúkat keres a rendőrség, már is mondom a részleteket. Békés Csaba idén is gazdag programkínálattal, rangos kiállításokkal és közönségtalálkozókkal várja a fotóművészet iránt érdeklődőket. A Békés Csabai Fotófesztivál a kortárs alkotásoktól a fiatal tehetségek bemutatkozásán át egészen az országos jelentőségű sajtó- és fotóművészeti tárlatokig kínál programokat. A fesztivál heti programja augusztus 25-én kedden 17 órakor indult a Békés megyei könyvtárban, ahol Bálint Barnabás és Jönik Zoltán Nem is olyan régen, nem is olyan messze című közös kiállítása nyílt meg. A tárlat különleges vizuális világokon keresztül idéz fel történeteket és emlékeket, amely egészen szeptember 25-éig látogatható. A megnyitó után az érdeklődők kötetlen beszélgetésen találkozhattak az alkotókkal Imre György vezetésével. Augusztus 26-án szerdán 17 órakor a minimalizmus kerül a fókuszba, a könyvtár ad otthont a Szentesi Fotókör Minimál című kiállításának, amely a leegyszerűsített formák és ritmusok erejét mutatja be. A tárlat szintén szeptember 27-éig tekinthető meg. A hétvégén a fiatalok és a szakmai elit kap majd szerepet. 28-án pénteken 5 órakor a Csaba Gyöngye Kulturális Központ kerengő galériájában nyílik meg az Emlékkockák, Fiatal tekintetek a világról című kiállítás a BSC Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak munkáival. A tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitja meg, és október 11-ig lesz látogatható. 29-én szombaton délután a hazai fotográfus társadalom egyik legrangosabb eseményére kerül sor. A Csaba Gyöngye panoráma termében ünnepélyesen megnyílik a MAFOSZ szalon kiállítás, ahol átadják a szakmai díjakat. A megnyitott Varga Tamás Békés Csaba alpolgármestere tartja, a tárlat szeptember 20-áig lesz látogatható. A fesztivál kiemelt eseménye a szabadtéri fotóművészet kedvelőinek szól. Szeptember 22 és október 22 között a Szent István téren látható 44. magyar sajtófotó kiállítás, amelyet Varga Tamás alpolgármester és Bánkuti András kurátor nyit majd meg. Békés Vármegye önkormányzata, a Nemzeti Művölődési Intézet Békés Vármegyei igazgatóságával és a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen idén 14. alkalommal szervezi meg a Vármegye napot. A kétnapos rendezvényre szeptember 4-én és 5-én kerül sor Békés Csabán a Szent István téren, ahol 33 település értéktára mutatkozik be, és népi kézműves termékeket is láthatnak az érdeklődők. A Vármegye nap célja 2016 óta változatlan, bemutatni és megőrizni azokat a megyei értékeket, amelyek a helyi identitás alapját jelentik. A programok ezúttal is a hagyományokra, a közösségekre és a vármegye kulturális örökségére irányítják a figyelmet. Molnár Sándor, a vármegyei önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy idén kizárólag Békésből származó fellépők színesítik a műsort, így a látogatók nem csak a helyi értékeket, hanem a helyi előadókat is megismerhetik. A fiatalokat játékos, számukra is vonzó feladatokkal szeretnék közelebb hozni a megye értékeihez. A vármegye sokszínűségére utalva kiemelte, hogy a különböző nemzetiségek együttélése miatt rendkívül gazdag a térség tárgyalkotó művészete, gasztronómiája és zenei világa. Ezeket szeretnék minél szélesebb körben bemutatni, és a Vármegye nap erre kiváló alkalom. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, immár 11 éve segítik a rendezvény megszervezését, ezúttal mesterségbemutatókkal és gyerekeknek szóló népi játékokkal készülnek. Hangsúlyozta, hogy az egyesület feladata 45 éve a megye népi kézműves értékeinek összegyűjtése és bemutatása, és a Vármegye nap is ezt a célt szolgálja. Idén 33 település értéktára jelenik meg a rendezvényen, a koordinációt a Nemzeti Művölődési Intézet Békés Vármegyei igazgatósága végzi. Csibor Márton igazgató kiemelte, hogy az intézet gasztróbusza is jelen lesz, valamint egy értékjáték térrel is készülnek. A 11. Vármegye nap szeptember 4-én péntek délután kezdődik, és szombat estig várja majd a látogatókat a Szent István téren.

0: Csaknem 4 hónapon át tartó rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Békés Csabai Lencsési Közösségi Ház. Augusztus 27-e és december 16-a között 35 kiemelt program várja a lakótelep közösségét. A jubileumi kínálat rendkívül sokszínű. Szeptember 1-én 5 órakor nyílik meg a 35 év, 35 kép című tárlat. Szeptember 11-én 2 kiállítást is köszöntenek. Először Bazsó Imre emlékkiállítást, majd az Aradi Fotóklub tárlatát láthatjuk, mindkettőt a Békés Csabai Fotófesztivál keretében. Ősszel további képzőművészeti programokra is sor kerül. Október 16-án Mengyen András kiállítása, még november 20-án Meyerhofer Miklós tárlatának megnyitójára is sor kerül. A kulturális események mellett bemutató foglalkozások, römi, pingpong, ulti és sakkbajnokság is szerepel a programban. A versengés jegyében rendezik meg majd november 30-án az András napi kolbász parádét. A szervezők októberben történelmi témájú eseményekkel is készülnek. Október 5-én a 200 éve született Vasvári Pálra emlékeznek, rendhagyó történelemórát tartanak, előadást szerveznek a márciusi ifjakról és az aradi vértanúkról, valamint emlékfát ültetnek Féja Géza téren. Szombatra virradó éjjel kétségbeesett segélykiáltásokra figyeltek fel a vízparton Békésen. Egy férfi az élővíz csatornába esett, és mivel nem tud úszni, azonnali segítségre szorult. A bajba jutottat egy rendőr és egy polgárőr emelte ki a vízből. A városi rendőrkapitányság járőr vezetője Szilágyi András rendőrtörzsőrmester szabad idejében polgárőrként vett részt egy helyi rendezvény biztosításában. Éjjel 00:30 előtt az Erzsébet-liget gyalogos hídjánál polgárőr társával, Szabó Mihály Sándornéval segélykiáltást hallottak. A hídtól 20 méterre egy férfi a csatornába esett, és ő kiabált segítségért. A rendőr látta, hogy a férfi elmerül, ezért azonnal a vízbe ugrott. Óvatosan mellé úszott, ügyelve arra, hogy a bajba jutott ne rántsa magával. Megragadta a galériát, a fejét a víz fölé emelte, és így úszott vele a part felé. A polgárőr a partról megfogta a férfi karját, és segített szárazra húzni. Számolt be az esetről a Békés vármegyei rendőrség. A kimentett férfit egy közeli padra ültették, erősen köhögött, de a körülményekhez képest jól volt. Nem helyi lakos, koncertre érkezett Békésre, de nem tudta, hogy a sötétben a csatorna mellett halad. Mivel nem tudott úszni, rendkívül hálás volt a rendőrnek a gyors segítségért. A rendezvény egészségügyi személyzete első segélyben részesítette. A gyulai rendőrkapitányság a baleset körülményei tisztázásához kéri a lakosság segítségét, miután hétfőn délben egy elektromos rolleres és egy kerékpáros ütközött össze Gyulán a Göndöcs kertben, majd a rolleres megállás nélkül tovább hajtott. A rendelkezésre álló információk szerint az eset augusztus 24-én 12 óra 15 és 12 óra 30 perc között történt. Egy férfi elektromos rollerrel haladt, amikor neki ütközött egy kerékpárosnak, ám nem állt meg, hogy meggyőződjön a sérült állapotáról. A rendőrség leírás alapján a rolleres egy 24-25 év körüli férfi, aki fekete pólót, kékes színű farmer rövidnadrágot viselt, napszemüveggel a feje tetején. A kerékpáros a baleset következtében elesett, a helyszínen egy nő sietett a segítségére, a rendőrség az ő jelentkezését is külön kéri az események pontos rekonstruálásához. Kérik, hogy aki látta a történteket, vagy információval rendelkezik a balesetről, illetve a leírt férfiról, azt tegyen személyesen bejelentést a gyulai rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 66-os körzet 361-644-es telefonszámon. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Aláírás gyűjtésbe kezdtek a gyorshajtók miatt. 5 héten át táboroztak a rendőrség dolgozóinak gyermekei szanazukban. 70 szalmabála és egy lakókocsi égett le Báránd és Kaba közötti telephelyen. Nemzetközi erős ember versenyt rendeztek a gyulai várfürdőben. Már is mondom a részleteket. Elegük van a száguldozó autósokból és motorosokból az Áhímel András lakótelepen és Munkás utcában élőknek. A féktelen gyorshajtás miatt egyre nagyobb a balesetveszély és egyre inkább sérül a mindennapok nyugalma. A lakók ezért aláírás gyűjtésbe kezdtek, hogy a Békés Csabai önkormányzat fekvőrendőrt forgalomlassító bordát helyezzen ki. Erről számolt be Bálint József alpolgármester önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy a napokban újabb bejárást tartott a 9-es körzetben, kifejezetten a biztonsággal kapcsolatos lakossági jelzés. lépések miatt. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a gyorshajtók ügye. Hozzátette, hogy az elmúlt években több Békéscsabai utcában is telepítettek forgalomlassító bordát, mert a környéken élőknek elegük lett a szabálytalanul közlekedő autósokból és motorosokból. A fekvőrendőr igénylése jellemzően úgy zajlik, hogy a lakók megkeresik a körzet önkormányzati képviselőit, aki jelzi a kérést a hivatalnak. A szakemberek ezután felmérik a helyszínt, hogy alkalmas-e a forgalomlassító telepítésre. Több szempontot is mérlegelni kell, a borda méretét, a szükséges táblák számát és azt, hogy ki kell lehelyezni fakarókat az autók lehúzódásának megakadályozására. A telepítés költsége jellemzően 3-600 ezer forint között mozog. Minden esetben kihelyeznek jelzőtáblákat, 30 km/h sebességkorlátozást és egyenetlen úttestre figyelmeztető jelzést. A bejárás során a helyiekkel közösen felmérték a kiszáradt, balesetveszélyes fákat és az elborjánzott növényzetet is. A karbantartásra vonatkozó kéréseket az alpolgármester továbbította az illetékeseknek, erről is a közösségi oldalán számolt be. Idén nyáron immár 5. alkalommal szervezett tábort a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság a dolgozók gyermekeinek. A július 6 és augusztus 14-e között zajló 5 héten át tartó programsorozatban több mint 106-12 év közötti fiatal vett részt. Doboz szanazukban, ahol élményekkel, hasznos ismeretekkel és maradandó emlékekkel gazdagodtak. A nyári szünet sok család számára komoly kihívást jelent a gyermekfelügyelet megszervezésében. A rendőrfőkapitányság kezdeményezése pedig ebben nyújtott közvetlen segítséget a kollégáknak. A gyerekek reggel a szüleikkel érkeztek a főkapitányságra, ahonnan buszok vitték őket a rendőrség szanazugi üdülőjébe. A délutáni foglalkozások után ugyanoda tértek vissza, így a szülők munkaidő után azonnal átvehették őket. A tábor népszerűsége évről évre nő, idén minden turnusban 30 fölötti létszámmal működött, és több gyermek több hetet ott is töltött. A szanazugi üdülőben 2 medence, játszótér, focipálya, kosárlabdapalánk, valamint csocsó és pingpongasztal várta a táborozókat. A mindennapos strandolás mellett a szervezők játékos formában mutatták be a hivatásrendek és társszervek munkáját. A szakemberek feladatokon keresztül tanították a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapjait. A gyerekek közelről láthatták a rendőrautókat és motorokat, a legnagyobb sikert pedig a szolgálati kutyákkal való találkozás aratta. A BV munkatársai egy rabszállító buszt is megmutattak, a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány pedig a mentőautó működését ismertette. Utóbbiak számára a gyerekek plüssárlagyűjtést is szerveztek, hogy segítsék a kórházi kisbetegeket. A tábor színes programjai között kézműves foglalkozások is szerepeltek, ahol agyageddényeket készítettek, a heti kirándulások során pedig moziba, múzeumba és alpaka farmra látogattak el. A nyári élményeket palacsinta, fagylalt, dinnye és főtt kukorica tette még emlékezetesebbé. A turnusok péntekenként ünnepélyes oklevél ajándékátadással zárultak, így a gyerekek tárgyi emlékekkel is hazatérhettek.

0: Újabb utca kaphat szilárd burkolatot Békés Csabán. Erről számolt be Kisza András önkormányzati képviselő. A Város Üzemeltetési, Fejlesztési és Zöld Bizottság ülésén döntés született arról, hogy elindulhat a Köröspart utca, Május 1-e utca és Rét utca közötti szakaszának aszfaltozáshoz szükséges tervezése. A képviselő elmondta, hogy a Köröspart utca vízelvezetésének tervezése is megkezdődik. A Réti utcában az aszfaltozás előtt a közvilágítási oszlopokat is át kell helyezni. Ennek tervezési munkálatairól szintén határozott a bizottság. Kisza András közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy elkészülnek a Gyulai úti körforgalom kerékpáros átvezetéseinek tervei. Ha ez a fejlesztés megvalósul, jelentősen javítja majd a Nagyrét kerékpáros megközelíthetőségét és biztonságát. Szombaton délután lángokba borult mintegy 70 szalmabála és egy lakókocsi is a Báránd és Kaba közötti 4801-es út mentén található telephelyen. A robbanás szerűen terjedő tűz egy csarnoképületet és több mezőgazdasági gépet is veszélybe sodort. A püspökladáni egységek mellett a szeghalmi hivatásos tűzoltók is a helyszínre indultak. A katasztrófa védelem közlése szerint a riasztás szombat délután érkezett. A telephelyen hatalmas lángok csaptak fel, a szalmabálák mögött álló lakókocsi teljes terjedelmében kiégett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, akik két vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták a tüzet. A helyszínre ezt követően megérkeztek a szeghalmi hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. A tűz továbbra is a csarnoképületet és a gépeket veszélyeztette. A katasztrófa védelem este 4:45 körül kiadott közleménye szerint egy erőgép segítségével megbontották a szalmabálákat, majd a püspökladányi egységek a szeghalmi vízszállító támogatásával két vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat és a megbontott bálákat. Nemzetközi erős ember versenyt tartottak szombaton a gyulai várfürdőben, ahol szerb résztvevők is érkeztek a megmérettetésre. A látványos erőléti feladatok egész nap komoly kihívást jelentettek a versenyzőknek. A fiatal szerb induló Bogdan Vukovic elmondta, hogy 18 éves kora óta versenyez, és több rangos címet is megszerzett már, köztük a Balkán legerősebb embere és Szerbia legerősebb embere elismerést. Hangsúlyozta, hogy külön meghívásra érkezett Gyulára, és örömmel izgatottan vett részt a versenyen. Termetével tekintélyt parancsoló módon emelte át a 125 cm magas akadály felett a tömör kőgolyókat. A 8 fős mezőnyben több magyar erős ember is indult, köztük Molnár Zsolt, aki 47 évesen már nem számít újoncnak, mégis rendre bizonyítja, hogy tud újat mutatni a fiatalabb versenyzőknek. A verseny főszervezője, ifja Fekete László, a hazai erős ember sport legismertebb alakjának legidősebb fia. Elmondta, hogy a szervezés nehezen indult, hiszen nem könnyű egy kategóriában versenyeztetni a 4 éves sportolókat a 10-12 éve edzőtársaikkal. Úgy fogalmazott, hogy végül bedobta a mély vízbe tanítványait. Hozzátette, sokan támogatták a rendezvény létrejöttét, amit ezúton is megköszöntek. A versenyszámok között szerepelt a fémkofferek időről történő cipelése, nehéz tárgyak elmozgatása és a klasszikus kőgolyó emelés. A főszervező kiemelte, hogy a tiszta versenyszellemet tartják szem előtt, és dopingszereket nem használnak, ahogy korábban sem használtak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra!
3: Start Rádió!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Kis Zsuzsanna fotóművész lesz, aki a múlt és jelen párbeszédét kutatja a művészet eszközeivel, miközben a jelenkor mozgalmasságát átszövi az elmúlt idők biztonságával és romantikájával. Jogászként dolgozott, azonban követni akarta az álmait, és a fényképezésben találta meg új hivatását és a kiteljesedés lehetőségét. Utazik az időben, s hogy a 70-es évek daljárvízszagú fodrászatában mutatja el meg az elmúlást, vagy a 80-as évek amerikai álmában lovagolja meg az ifjonti hév virágzását, azt előre nem tudni, de annyi biztos, lélekemelő utakat szervez agyunk érzelmi központjába. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, divatról és fenntarthatóságról, de azt is megtudhatják, hogyan lett a művész a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterszakos hallgatója. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem jogász, aki a paragrafusok világát elhagyva fotóművész lett. Életének és művészetének középpontjában a fenntarthatóság áll, használt kamerákkal gyakran régi, lejárt filmekre rögzíti képeit, melyeken összefor a múlt hangulata és a jelen történése. Fotózik fesztiválokon, utcán, munkáit rangos magazinok közlik. A kamera a barátja, mely elkísérte Kaliforniába, Portugáliába, Svájcba vagy a Karib-térségbe. Helyek, ahol az emberek a tájat fotózzák, ő viszont az embereket. Az érzelmek, az emberi arcok mögött rejlő titkok és életút, a fiatalság, bohémság, napfény és életöröm jelennek meg Kis Zsuzsanna fotóművész alkotásain, akit köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szia Gyuri, én köszönöm a meghívást és ezt a szép bemutatkozó szöveget. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Nemrég zárult le első önálló kiállításod Budapesten a Hybrid Art Space galériában, mely a Rediscovered Wonders, vagyis az újra felfedezett csodák címet viselte. A kiállítás középpontjában a fenntartható divat állt, a legújabb trendeknek megfelelő fast fashion helyett a kamerádon át megmutattad, hogyan lehet új életet lehelni régi, megunt ruhákba, és hogy lehet valaki így igazán trendi. Hogy jött a divat az életedbe? De mindenek előtt mesélj arról, kérlek, hogy lesz egy jogászból fotóművész.
2: Hát igazából én már gyerekkorom óta fotózom, és gyakorlatilag 12 éves koromban kaptam meg az első fényképezőgépemet, és azóta hát a gimiben nem lehetett kiszedni a kezemből, és igazából az osztálytársaimat fotóztam eleinte, meg a házi állataimat. Nem tudom, nagyon magával ragadott ez a világ. És igazából mindenki számára, minden ismerősöm, barátom számára egyértelmű volt, hogy én vagyok a fotós, és viszont számomra nem volt egyértelmű, hogy az érettségi után is ezt fogom folytatni. Ez, azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Igazából a belvárosi általános iskolás gimnáziumban jártam 12 évig, ahol Békés Csabaiak tudják, hogy azért ez egy nagyon kemény gimnázium, és az összes osztálytársam, az összes évfolyamtársam ment egyetemre, és nem tudom, ez 2009-ben volt, hogy én érettségiztem, és fel sem merült, hogy én mondjuk a Moméra jelentkezzek, vagy művészeti egyetemre, úgyhogy a humán tárgyakból voltam jó, irodalomból, történelemből, a nyelvekből, és így jött a jogi egyetem. A pszichológiára is jelentkeztem, az volt egyébként az első hely, amit megjelöltem, oda nem vettek fel, és akkor így lett a jog, a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem el.
1: És az nem merült fel, hogy esetleg orvos legyél, hiszen édesanyád orvos, és hát ha már ugye említetted, hogy milyen jó az oktatás a belvárosi gimnáziumban, ugye Lennert József tanár urat is megemlíthetjük, aki biológiából, kémiából, hát meglehetősen erős tudást ad a diákoknak.
2: Ez így van. Nagyon vágytam rá egy időben, még egész kislánykoromban, hogy orvos legyek. Egyébként nagyon szép tudománynak gondolom, és azért meg nagyon szeretek segíteni embereken. Meg alapvetően nagyon érdekelnek az emberek, nagyon szeretek új embereket megismerni, és a fényképezésben is csak az emberek, a portrék, ami engem vonz. És megmondom őszintén, hogy viszont tanulni annyira nem szerettem, és azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ez nagyon komoly elköteleződést és szorgalmat igényel. Tehát én ennél mozgékonyabb vagyok, valahogy nem tudok annyira koncentrálni sokáig.
1: Sok fizikát, meg biokémia.
2: Hát igen, nagyon aprólékosan mindent megtanulni. Hát nem, igazából ezt hamar elengedtem.
1: Hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél véletlenül, és választanod kellene, hogy egy digitális vagy egy analóg fényképezőgépet viszel magaddal, mondjuk tegyük fel, hogy ezt a problémát, hogy ugye áramtermelés megoldjuk egy generátor segítségével, akkor mit választanál, mivel ugye előszeretetten használod az analóg technikát, ezt azért kérdezem. Viszont a kérdés lehet, hogy azért okafogyott, mert hogy egy lakatlan szigeten nincsenek emberek, és az emberek a te fő témáid a fotóid során. De mit tennél egy ilyen helyzetben?
2: Miért? Lehet, hogy éppen találnék olyan benszülöttek, akik ott élnek elhagyatottan. Nyilván felfedezném a helyet, és annak függvényében átgondolnám, hogy mire is úgymond pazaroljam, mert ugye az analóg fényképezés az elég kötött ilyen szempontból, hogy általában 34 vagy 36 kockányi filmet lehet egyszer elfotózni. Úgyhogy nagyon szeretem egyébként ebből lelassít, és az én szerteágazó koncentrációm is egy picit tud fókuszálni, mert nem mindegy, hogy mit rögzítesz, pont ezért, míg a digitális technológiával szinte egy végtelen mennyiségű kattintás áll rendelkezésedre, és utána pedig ülhetsz a gép mellett, és válogathatsz napestig. Úgyhogy átgondoltan fotóznám a számomra érdekes, ha nem embereket, akkor véletlenül állatokat.
1: Igen, tehát mindenképpen akkor élő lényeket.
2: Így van.
1: És magát a digitális technikát, azt mennyire használod? Mert hogy ugye az analóg technika a fotóidnak gyakorlatilag a legtöbbért, de lehet, hogy az összeset is esetleg ezzel készíted?
2: Nem, azért nem az összeset, ez ma 2023-ban annyira nem megoldható, hogy az összeset azzal készítsem. Egyébként én ugye 91-es vagyok, és én már digitálisan fényképeztem, szóval nekem az első kamerám, amit ilyen 12-13 évesen kaptam, az egy kompakt digitális kamera volt. Szóval én már nem az analógba szocializálódtam, ez nekem felnőtt koromba jött.
1: Ezt tudjuk, és egyébként igen. Nem is azért mondtam, hogy bármiképpen öregbítenék egy ilyen fiatal hölgyet, tehát hogy...
2: Nem vettem magamra egyáltalán, de digitálisra is fényképezek természetesen, hiszen mondom, most már úgymond, tehát azért anyagilag sem annyira egyszerű, illetve a nyersanyag is eléggé kifogyóban van. Ezért is, ahogy említetted a felvezetőben, sok lejárt filmet is használok. Sok negatív filmhez tudtam hozzájutni tavaly. De hát ezek most már nagyon végesek szerintem, és nem nagyon gyártanak már újat. Erről szívesebben mesélek a későbbiekben, hogy szoktam megoldani, akik az analóg a fényképezés szerelmesei, hogy mégis analógra fotózzanak, de ez már nagyon macerás procedúra.
1: Van olyan filmed, amit 45 éves kamerával forgattál. Hogy jött ez a vonzódás az analóg technikához? Hiszen ugye, ahogy említetted is, te már a digitális technikába születtél gyakorlatilag bele. Mikor és hogy éreztél rá az analóg technika szépségére?
2: Úgy kezdődött ez, hogy én 2020-ban beiratkoztam egy OKS képzésre, fotográfus képzésre, és ugye ott természetesen digitális kamerákkal fotóztunk. Szerettem volna valami egyedibbet alkotni, valahogy olyat, amit más nem csinál esetleg, vagy egy ilyen kísérleti, experimentális történetet létrehozni. És igazából már magam sem tudom, hogy ez a leges-legelső az hogy indult, de talán jártam ott Budapesten ezeket a laboratóriumokat, úgymond, tehát ezeket, ahol lehet kapni analóg készülékeket, a filmeket. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kéne próbálni, és először egy point and shoot kamerát vettem, ahova tényleg csak így befűzöd a filmet, és az expozíciós gombot nyomod meg, és gyakorlatilag nincs nagyon rajta beállítás. Szóval ez tényleg azoknak való, akik utaztak 70-es, 80-as, 90-es években az amatőr turista kamerák igazából. És ezzel próbálkoztam, és az eredmény, fogalmam sem volt róla, hogy mi fog kisülni ebből, és csodálatos eredmény lett. Emlékszem, egy békéscsabai modellfiút fotóztam Budapesten a Dunaparton, és tényleg vittem a digitális kamerám, és akkor mondtam, hogy kiegészítésként ezt próbáljuk ki, tehát csak egy ilyen experimentális kísérlet kapcsán, és előhívattam a filmet, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy tényleg volt egy ilyen időutazás feelingje, amire valahogy annyira vágyik a ma embere. Ezt magam sem tudom, hogy miért, egyszerűen más, mint amihez most hozzászokott a szemünk.
1: Az ember azt érezné tényleg, hogy így korábbi korokkal kommunikálsz. Tudjuk azt, hogy a jelenbe fotózol, de mégis a 70-es, 80-as és a 90-es évek hangulata jön vissza a képen.
2: Igen, talán az is hozzáad a romantikájához, hogy ezek ugye nem olyan tűvéles képek, szemcsések, kicsit olyanok, mert ugye itt be kell szkennelni, hogy digitálisan láthassuk a képet, a filmet be kell szkennelni, és ezáltal lesznek rajta óhatatlanul egy kis szöszök, meg porszemek a képen, és nem tudom, ezek egész egyszerűen más, mint amihez most hozzászoktunk tényleg, és egy időutazás.
1: Tehát a negatívot szkenneled be, és utána azzal dolgozol tovább a digitális térben gyakorlatilag.
2: Igen, én ezt nem csinálom, van, aki otthon csinálja, én inkább elviszem, leadom egy laborba, és úgy van, igen, a negatív filmet először is előhívják különböző folyadékokba, és utána pedig a előhívott negatívot beszkennelik, igen. Ez a digitalizálás.
1: Visszatérve a Hybrid Art Space-es kiállításodra, mi volt a különlegessége, és hogyan készültek a kiállításra a fotók?
2: Ez az egész egy pályázat kapcsán kezdődött, amit a Hybrid Cycle-nál írtam és kaptam meg, és az volt a pályázat lényege, hogy a fenntarthatóságról írjanak a művészek, ami a szívükhöz közel áll abban a témában, és nekem nem volt kérdés, hogy a használt ruhákról fogom írni a pályázatomat, hiszen szintén ez gimis korom óta itt Békés Csabán rengeteg használt üzletbe jártam, járok a mai napig, és tényleg kincseket lehet találni, és azt gondolom, hogy teljesen ebből kifolyólag teljesen felesleges halmozni ezeket a fast fashion által előállított futószalagon termelt ruhaneműket,
1: amik sok esetben sivatagokban kötnek ki, és aztán ott nem tudnak lebomlani gyakorlatilag.
2: Szörnyű, szörnyű ezek úgy hívják ezeket a ruhákat, hogy a halott fehér ember ruhái. Akkora szemetet, meg akkora pusztítást végeznek a bolygóval, mert tényleg van a háromnegyed az óceánba köt ki. Nem tudnak vele mit kezdeni, már az ugandai elnök jelezte is, hogy ő nem kívánja tovább, hogy oda kerüljenek ezek a több tonna mennyiségű ruhák, amit kidobnak az emberek. Szóval ez is volt az indítatás a projektemnek, de az is, hogy az öltözködés számomra nagyon közel álló dolog volt kicsi korom óta, és nyilván ez az önkifejezés egyik eszköze, és hát eleinte anyagi okokból jártam én is turkálókba, és ott meg egész egyszerűen rájön az ember, hogy olyan dolgokat talál, hogy az biztos, hogy nem látja máson viszont, és tényleg nagyon-nagyon színesíti a ruhatárt, mert vannak nagyon ilyen bohém darabok, tényleg nagyon egyedi különleges, és szintén ilyen 80-as évekbeli ruhaneműk. És akkor a projektem, erről írtam meg a pályázatomat, hogy én hogy képzelem, hogy álmodom meg az én kamerámon keresztül ezt a történetmesélést gyakorlatilag, és nagyon tetszett szerencsére a kurátornak, aki ezeket a pályázatokat átnézte, és akkor jeleztek, hogy akkor én lennék az egyik, akit várnak a művész rezidenciában Köveskálon, a Balaton felvidéken. Igen, a Balaton felvidékre le kellett költözni 3 hétre, és ott kellett megvalósítani ezt a projektet. Festőművészekkel és szobrászművészekkel voltam egy helyen, nagyon-nagyon jó volt a csapat, ők képzőművészeti egyetemet végeztek, tehát számomra ez egy nagyon új világ, ami megnyílt, mert én ugye elvégeztem a jogi egyetemet, és igazából, megmondom őszintén, azelőtt nem is nagyon ismertem képzőművészeket, és hát ittam a szavukat tényleg, amit ott esténként sztorizgattak, meg meséltek, nagyon érdekes volt számomra.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a Balatons rezidencia programjába, hogyan mutatta be a fenntarthatóságot a művészet eszközeivel, és hogy született mindebből az újra felfedezett csodák, vagyis a Rediscovered Wonders című kiállítás.

0: Start Rádió. És még több.
1: 2022-ben volt ez a művész rezidencia program, a Balatons, és akkor ugye ennek lett a hozománya ez a Hybrid Art Space-ben idén megnyílt kiállításod.
2: Igen, ez egész pontosan úgy volt, hogy én ott megcsináltam a projektemet. Igazából az volt az ötletem, hogy terepszemlét tartok, mert ugye a 3 hét azért hosszú idő, a fotós azért gyorsan dolgozik, nem úgy, mint egy szobrász vagy egy festőművész. Ezért én az első 1-1.5 hetet azzal töltöttem, hogy a környéket körbejártam kocsival, beszélgettem a helyiekkel, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek itt a Balaton felvidéken, ahol használt ruhákhoz lehet jutni. Természetesen Veszprémbe is átmentem, meg Tapolcán. Tapolcán találtam egy nagyon jó ilyen bolha piacszerűséget, de ott is a ruhákra vannak elsősorban rá feküdve, úgymond, tehát a ruhákból van a legtöbb azon a bolha piacon, illetve Devecser a másik hely, amit helyiektől hallottam. Ezek az interneten sincsenek fent, ezek a lelőhelyek. Úgyhogy nagyon örültem. Először én elmentem oda szétnézni, még kamera nélkül, és tudtam, hogy ezeken a helyeken kell megcsinálnom a projektemnek ezt a részét.
1: És amikor felkérsz egy modellt egy fotózásra, akkor ez hogyan történik? Például itt most konkrétan a Balatons esetében ez hogyan zajlott?
2: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és hozzátartozik a sztorihoz, hogy ahogy említettem, először én elmentem Tapolcára erre a piacra, hogy szétnézzek, és ott megláttam egy fiút, akire azt gondoltam, és egyébként ez jellemző rám, hogy én tényleg nagyon sokszor így fotózok, hogy meglátok valakit, aki bekattan, hogy valamilyen projektemben nagyon illene, és oda megyek hozzá, ez nekem nem okoz nehézséget, és leszólítom igazából. És ez így volt most is, hogy volt ott egy budapesti fiú, mint kiderült később budapesti, és szóba legyettem vele, elmeséltem a projektem, elmeséltem, hogy én miért vagyok itt. Nyilván megkérdeztem, hogy ő hogy hova valósi, és mit csinál ezen a elhagyatott piacon. És kiderült, hogy egyébként már közvetve ismerősök is vagyunk, szóval nagyon vicces volt a sztori. Én nagyon hiszek ezekben a sorsszerű találkozásokban nagyon. És abban is, hogyha egy projektnek össze kell állni, akkor valahogy így az égiek is segítenek, hogy megszülessen, és nagyon-nagyon örült a felkérésnek, úgyhogy ő volt az egyik projektem, vagy bocsánat, szóval ő volt az egyik modellem. Igen, a másik kettő modell pedig modellügynökségtől jött Budapestről. Velük felvettem már korábban a kapcsolatot, még a rezidencia program előtt, hogy lesz ez a történet, és hogy le tudnak-e küldeni modelleket, és én választottam ki a katalógusból, hogy kiket szeretnék, és támogatták is. Szóval az egyik modell az egyik Magyarország egyik legnagyobb modellügynökségétől jött, Ikladi Bálint, aki most már külföldön dolgozik, és a legnagyobb világmárkáknak az arca, illetve aki szintén egy modellügynökségtől jött, az Mészáros Lili. Ők leutaztak Pestről, nagyon aranyosak, lelkesek voltak, és a fiatalember pedig Petrőc Jonatán Gedeon, akit leszólítottam így a turkálás közben gyakorlatilag.
1: És akkor megvoltak ugye a Balatonszon a modelljeid, megtaláltad szerencsésen a ruhákat is. Hol fotóztál?
2: A Tapolcai piacon, ez nekem ez evidens volt, hogy ott is legyenek a képek, ahol tehát a terepszemle során, amit találtam, ezt a 3 helyet. Veszprémben egy turkáló, de ez egy bolt, tehát egy üzlet. A másik kettő pedig egy piac, a Devecseri és a Tapolcai piac, és ezeken a helyszíneken készültek el a képek, hogy autentikus legyen teljesen, és nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy azt szerettem volna, hogy az ott megtalált ruhák legyenek a modelleken, tehát hogy ne az legyen, hogy ők eljönnek valamilyen nagyon jó ruhába, úgymond, amit ők a saját ruhatárukból felvesznek, vagy éppen erre az alkalomra vegyünk valamit, nem, tehát hogy az volt a lényeg, hogy azt mutassam meg, hogy ott milyen jó pofa dolgokat lehet találni. És tehát emiatt volt ott egy kis idő az elején, amíg úgymond turkáltunk így közösen. Mondtam nekik, hogy ami tetszik, amit úgy gondolnak, hogy szívesen viselnek, mert az szerintem látszik az arcon, hogyha nem érzik komfortosan magukat.
1: És nagyon érdekes, mert magán a végeredményen ez egyáltalán nem is érződik, tehát olyan rendkívül magas minőségű fotók olyan hangulatot árasztanak, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek turkálóból származó ruhák.
2: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy jól kell tudni turkálni.
1: Biztos, meg jól kell tudni fotózni, tehát nyilván kettőn áll a vásár. És akkor ugye elkészültek a fotók. Hogyan lett ebből végül is Budapesten kiállítás?
2: Úgy lett, hogy leadtam ugye a képeket, tehát hogy ez volt a rezidencia programnak a feltétele, hogy le kell adnom pár képet, amit kiválasztottunk közösen a Hibrid Circle tulajdonába, és ők ezt kiállították már azóta Veszprémben és több helyen, csoportos kiállítás keretében. Ezeket egyébként filmre fotóztam, tehát a Balaton felvidéken csak és kizárólag a filmes kameráimmal fotóztam, pont azért, mert hogy ez megint csak olyan retro téma, úgymond, tehát hogy 80-as évek, nyilván azok a ruhák is használtak, akkor a képek se legyenek sterilek, úgymond. És akkor utána a Hibrid Circle felkért, azt mondták, hogy ez a projekt, ez tetszik nekik annyira, hogy ebből lehetne egy szóló kiállítás a Hibrid Art Space-ben, ami hozzájuk tartozik. És akkor viszont tudtam, hogy ez nem lesz elég az az anyag, amit
1: ugye,
2: ott...
1: Ugye meg pár képet említettél, tehát akkor még készítettél újakat hozzá, vagy pedig már a korábbi portfóliódból válogattál?
2: Nem, hát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy lehetne ebből egy kerek egészet alkotni, és ez ehhez muszáj volt, hogy újra gondoljam ezt az egész projektet, meg volt is rá azért időm, mert ezt 2022. szeptemberében egyeztettük, ugye ezeket a galériákat előre le kell foglalni, és akkor tudtam, hogy ezt tovább kell gondolni, és akkor majd itt Budapesten is átgondolni, hogy hova lehetne menni fotózni, mit lehetne még beépíteni, milyen elemeket ebbe a fotóesszébe gyakorlatilag.
1: És azok az emberek, akik utána még megjelentek a fotóidon, úgy lettek kiválasztva, hogy megláttad az utcán, szimpatikus volt, és elgondoltál vele valamilyen fotós szituációt, vagy pedig modellügynökséghez fordultál. Például Vilmányi Bennett színművész is látható az egyik fotódon, ami az egyik központi képe volt a kiállításodnak.
2: Igen, valóban ő is szerepelt, szerencsére elfogadta a felkérésem. Egyik sem egyébként a kérdésre válaszolva, egyikőjük sem modellügynökségtől jött innentől kezdve, amikor már Budapesten folytattam az alkotást, hanem vagy korábban ismert fiatalok, akiket már korábban fotóztam, és tudtam, hogy mire számíthatok, meg hogy már begyakoroltuk úgymond a közös munkát, illetve fotóztam, verkképeket fotóztam egy filmforgatáson, ahol Bennett volt a főszereplő, és én csináltam a stábfotókat, és amikor láttam Bennettet játszani, akkor tudtam, hogy nekem őt én iszonyatosan látom ebbe a sorozatba. De ezeket nem nagyon tudom szavakban elmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés, nem tudom, meglátom, és tudom.
1: Tehát egy kattanás.
2: Egy kattanás, igazán.
1: Igen, akkor ez az ember lesz az, akit én be fogok állítani egy bizonyos pozícióba.
2: Igen.
1: Bizonyos öltözékbe.
2: És hogy jól fog passzolni a többihez, igen. És hogy ez így egybe lesz. És hát innentől meg ugye meg kell fűzni az illetőt, hogy meg kell kérni. Igen. És akkor egy szünetbe odaléptem hozzá, és azért volt egy kicsit kellemetlen, meg azért kellett hozzá bátorság, mert ugye itt olyan nincs, hogy egyedül vagy az illetővel, szóval ezt így kb. 10 másik ember füle hallatára. Igen. És akkor ugye előállni ezzel a témával, úgyhogy hát itt kicsit azért össze kellett szednem a bátorságom. Nagy vonalakban elmondtam a témát, és hogy felkereshetem ezzel, és mondta, hogy természetesen, és akkor megadta az e-mail címét, és nem is akartam tovább zavarni, ugye egy forgatás, az egy nagyon szigorú közeg, és minden percre pontosan ki van számolva, úgyhogy elkértem az e-mail címét, és emlékszem, hogy sokáig, nagyon sokáig nem kerestem még őt föl, mert így még tele körvonalazódott bennem ez az egész, és szerencsére amint írtam neki egy e-mailt, akkor már rögtön válaszolt, hogy emlékszik, és nagyon szívesen, és hogy beszéljünk, egyeztessünk telefonon, és akkor így lett ebből aztán közös munka.
3: Hogyan került Kalifornia eszenciája filmkockákra? Hogyan választja ki a művész a modelljeit? Mi kell egy jó fotóhoz? Tervezettség, spontaneitás, vagy netán mindkettő? Hamarosan megtudhatják a fotóművésszel készült interjúnkból.

0: Sportrádió.
1: A személyiségedet ismerve, illetve a pozitív kisugárzásodat látva, nehéz elképzelni, hogy mondjuk valaki egy ilyen felkérésre nemet mondana, de mégis megkérdezem, hogy volt-e olyan, hogy szeretné volna valakit egy fotón megmutatni, és az illető nemet mondott.
2: Eddig még nem.
1: Valahogy éreztem.

0: napokban írok neki, hogy ebbe a projektbe mindig nyilván bemutatkozok, elmesélem, hogy mire gondolok vele kapcsolatban, nem csak úgy, hogy fotózzunk együtt, hanem hogy konkrétat. A Luciennél konkrétan pont úgy jött, hogy kiposztolt ilyen 80-as évekbeli, vagy talán még korábbi oldtimereket, de azokból is ezeket a csúcsminőségűeket, és ugye hát én egyből erre, amikor ezt megláttam, akkor ráugrottam erre a témára, hogy itt nagyon elképzelem ezt a, hogy mondjuk ő ül benne, stb., hogy hol lehetne ezt kivitelezni, és hogyha tetszenek a képeim, tetszik neki a munkám, akkor szívesen csinálnék róla. De, és egyből válaszolt, hogy ő ebben nagyon benne lenne, és ő is gondolt már erre, csak nem tudta, hogy kivel csináltassa meg, és akkor akkor létrejött ez a fotózás.
1: Hát kedves hallgatók, hogy ha véletlenül Zsuzsi írna önöknek az Instagramon, akkor hát ne álljanak ellent. Hogyha valaki szeretne betörni a külföldi piacra, fontos, hogy olyan legyen a neve, amit mondjuk a külföldiek is megértenek, úgyhogy te a Zsuzsannát ugye Szuzannaként használod. Viszont kétessel írod a nevedet, tehát Szuzanna Kiss, és nem szoktak esetleg a csókra asszociálni, vagy azt mondják neked, hogy Szuzanna Kiss?
0: Természetesen mindig ezt kapom, és imádják. Egyszerűen amennyire itt Magyarországon szerintem ez tényleg már ilyen kicsit idegesítő is, ez a név, hiszen nem lehet az embert beazonosítani. Egyébként Kis Beáta Zsuzsannaként vagyok a könyvezve, de azt a Beátát nem használom, tehát így, hogy Kis Zsuzsanna, hát nehezen találnak meg. És mivel tényleg rengeteget utaztam, meg éltem is egyébként több évet külföldön, én Szuzanna Kiss-ként.
1: Már te is Kissnek mondod a saját
0: hát
1: nevet.
0: Kiss, hát nem, de Kiss, és akkor ugye ez külföldön senki nem mondja Kissnek, tehát hogy ezt el lehet felejteni, nyilván
1: ugye
0: Kiss.
1: Ez betű nem sok helyen.
0: Igen, és Szuzanna Kiss, hát jó, először azért nagyon fura, de azt viszont látom rajtuk, hogy ez tetszik, ez poén, ez pozitív érzést vált ki, és hogy ez ilyen szenzáció valahol.
1: Amikor például Amerikában voltál, mondjuk Kaliforniában, nem tudom, sétáltál a Hollywood bulváron, akkor is ez történt, hogy megláttál valakit, hogy fú, ez az ember, ez kell nekem egy fotóra, és akkor fotóztad. De vannak olyan emberek is ugye a képeiden, akik valamilyen tevékenység közben láthatóak, tehát nehéz ugye elképzelni, hogy most oda mész hozzá, hogy hát bocs, ilyen szeretnélek téged lefotózni, mert hogy akkor már lehet, hogy másképp fog gördeszkázni mondjuk, vagy másképp fog görkorcsolyázni. Tehát ezek hogy történtek? Egyszerűen lekaptad a pillanatot, utána közölted vele, nem közölted vele, mert ugye az utcán sok minden fotózható.
0: Nagyon jókat kérdezi, Gyuri. Tényleg, egyébként úgy működik ez, szóval, hogy Kalifornia az egy egészen sajátos hely, mert azért ott, hát ott nagyon szabad elvű mindenki, ott nincs ilyen, hogy idézőjelben, hogy a kép máshoz való jog, vagy hát van, de ugye nem zavarja. Az emberek nagyon szeretik magukat megmutatni, nem szégyenlősek. Svájcban ezzel szemben nagyon más a szituáció, arról is mesélek majd, ha gondolod.
1: Örömmel hallgatom.
0: Szóval, hogy igazából a Venice Beach-en készült a legtöbb képem, és ott tényleg hozzá is vannak szokva ezek a fiatalok, akik ott koriznak, meg deszkáznak, hogy mindenki őket fotózza, szóval a turisták a telefonjukkal le se veszik róluk. És én egyébként akkor is mindig megkérdeztem, és mondták nekem többen, hogy csodálják, hogy én egyáltalán megkérdezem. Mert én ezt tényleg fontosnak tartottam, illetve ha már Amerikáról beszélünk, ott én már filmeztem is, szóval a mozgóképet rögzítettem, szintén egy ilyen nagyon régi kamerával, és azt pedig muszáj volt valamilyen szinten úgymond megrendezni, mert azt ott is analóg technikával dolgoztam, és 3 percet lehet rögzíteni. Egy tekercse. 3 percet. Tehát ott nem lehet random, csak úgymond bohóckodni, hogy akkor mindent felveszek, és majd utólag megvágom az 1 órás anyagomból azt a 10 másodpercet. Úgyhogy oda mentem hozzájuk, és elmagyaráztam, hogy ez nekem mihez kell. Megbeszéltük, hogy mit fognak csinálni, milyen figurát. Én felvettem, max még egyszer megismételtük, és ennyi.
1: A végeredményen pedig annyira természetesnek látszik minden mozgás, mint hogyha nem is tudnának a modellek, úgymond, tehát a filmben modellé színészi avanzsálódott járókelők, mintha nem is tudnának róla, hogy te mondjuk fotózod az ő mutatványaikat. Most ebben a filmben egy rendkívül intenzíven van jelen az életöröm, a bohémság, a napfény, szóval ez egy olyan igazi kaliforniai eszencia, nem tudom, lehet, hogy receptre kéne írni, mert olyan jó hangulatot csinál, ugye rövid is egyébként, tehát ugye azt se lehet elmondani, hogy valaki mondjuk elunná a videónak a megtekintését. Amikor ilyeneket készítesz, akkor előtte gyakorlatilag így leforgatod az agyadban, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy azért ott van a véletlen is a helyzetben, hogy valami kialakul, amit esetleg majd te rögzíteni fogsz a kameráddal.
0: Is igazából az egyik, az a fejemben is van egy úgymond forgatókönyv, nem írtam

0: például itt ezen a Los Angeles-i alkalomkor nem írtam le semmit magamnak jegyzetekbe, de a fejembe voltak például a helyszínek, hogy hol szeretnék, ahogy mondtad, a Hollywood Boulevardon, vagy a Venice Beach-en. Azt tudtam, hogy hol szeretnék, de azt, hogy mit, ugye ezt nem lehet előre kitalálni, hiszen az emberek, akik ott jönnek, a pillanat, stb. Az időjárás, bármi közben jöhet. Úgyhogy szépen elmentem ezekre a helyszínekre a kis kamerámmal, és akkor ott abból főztem, ami akkor ott rendelkezésre állt. És például egy vicces sztori, hogy ugye ott a Hollywood Boulevardnál, ahol ugye vannak a csillagok, az én különböző sztároknak, igen, a csillaga, ott a Hollywood Boulevardon például be vannak öltözve emberek Mickey Mouse-nak, meg pókembernek, és akkor lehet velük pózolni, ezért ők pénzt kérnek el, tehát hogy ők mégis ebből élnek, vagy nem tudom, ebből keresnek, hogy nem lehet velük egyébként, tényleg nem lehet anélkül, hogy valamennyi pénzt nem adsz nekik. De hát én tudtam, hogy nekem kell, mert ez is annyira ott, tehát ezek minden nap ott sétálnak valamilyen jelmezbe, és nagyon tudtam, hogy ez is az elemnek része kell, hogy legyen, és nem hagyta magát. Nem hagyta magát kamerázni, és akkor például neki adtam, mit tudom én, $5, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor viszont most már akkor csinálod is, amit mondok, és akkor mondjuk integessél a kamerába. Ez például így volt.
1: Na, de hát mondjuk vehet belőle utána akár egy hamburgert is. Jó lehet, hogy egy menüt, szóval azért ott egy kicsit mások az árak.
0: Igen, úgyhogy ez. De például, amikor a fiatalokat kértem meg, hogy mondjuk emlékszem, hogy menjen oda, nem tudom, Michael Jacksonnak a kéznyomata van az egyik helyen ott a földön, hogy akkor mit tudom én, sétáljon oda mellé, rakja rá a kezét. Tehát amit kitalálok random, akkor azokat persze örülnek is ezek 18-20 éves fiatalok. Szerintem nekik is még poén, hogy valami történik, a szüleikkel vannak unalmas utazások.
1: És hát ugye ez maga a mozgókép, amit rögzítettél, de ahhoz, hogy ebből egy kifejezetten élvezetes videó legyen, a kiváló vágáson kívül zene is kell. És te egy nagyon izgalmas zenei hátteret választottál hozzá, és azt az érzésvilágot, hogy tényleg időutazáson vagy, és a 80-as évek Amerikájában jársz, ezt gyakorlatilag ugye a zene is felerősítette. Hogy jött ez a zeneválasztás?
0: Na hát a zenével igen, azzal mindig bajban vagyok, főleg azt, hogy sokszor ez a social media felületek letiltják ezeket a dalokat, hogyha ismert dalt raksz alá, stb. Ez nem egy ismert dal, mert ezt találtam az egyik ilyen, vannak erre is honlapok, de ezeket én is tanulom még mindig, hogy is működnek, hogy vannak honlapok, ahol vannak ingyenesen elérhető dallamok, ezek inkább dallamok, ez is egy dallam, tehát nincs ének benne. És akkor ott is vannak kategóriák, hogy mit tudom én, jobban a basszusgitár, vagy szóló gitár, vagy trombita, nem tudom, a hangszerek alapján lehet válogatni, vagy stílusok alapján, és akkor nyilván természetesen, hogy egy komplex összeillő képet kapjunk, nyilván akkor ehhez a képi világhoz nem rakhatok be egy modern zenét, és persze, akkor így válogattam így a 80-as évek stílusában valamilyen dallamot.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, aki további kulisszatitkokat árul el Los Angeles-i videójának készítéséről. De az is kiderül, hogyan lett sikeres a felvételie a londoni filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterképzésére, ahova évente csak 15 embert vesznek fel.

0: Sportrádió.
1: Az egyik nagyon kedves barátom, Békési Ermész szobrászművész, aki egyébként zenéket is ír, ő tanácsolta, hogy legyen valamilyen basszusgitár alapú zene, ehhez az illik, szóval van, amikor azért segítséget kérek, nem kevésszer, hogy ki mit gondol.
2: Az meghozta az ütemet.
1: Igen, én valami szintetizátorra gondoltam, hogy szinte legyek, szerintem az is nagyon ez a szint vibe, a 80-as évekhez nagyon illik, de ő például erre mondta, hogy biztos, hogy ne, mert szerinte az borzasztó. Én pedig bíztam az ízlésébe, és szerintem ez így közösen ezt közösen választottam vele.
2: A zene is azt segíti, hogy amikor nézed a videót, akkor a boldogság, az öröm, meg a napfény úgy jobban belesüt a lelkedbe gyakorlatilag.
1: Igen, meg ugye ennek van egy ritmus ennek a videónak, ez egy elég gyors videó, hiszen sok mindent kell belesűríteni, és van egy erős üteme, amire például koréznak, vagy ugranak, és akkor ez így pont így össze lehetett úgy vágni, hogy a ritmusba kijöjjön.
2: És ezt most nem csak én méltatom ezt a videót, hanem, ha jól tudom, akkor a londoni filmakadémián is méltatták, mert hogy jelentkeztél filmrendezőnek, és most fogod megkezdeni a filmrendezői tanulmányaidat.
1: Igen, ez igazából a pár hónappal ezután jött, nem is tudom már, hogy megpróbáljak jelentkezni. Azt tudtam, hogy valahogy ki kell mozdulnom. Egyrészt tudtam, hogy szeretnék külföldre költözni, illetve azt gondolom, hogy magamtól önerőből nagyon nehéz filmesként előrelépni, mert úgy lehetne kivitelezni, hogy én elkezdtek gyakornokoskodni, és kiárom a ranglétrát, úgymond. Ez hosszú évek, hogy mondjuk egy kameraoperátori pozícióba felvegyenek, ugye, aki a kamerát üzemelteti. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt picit felgyorsítom azzal, hogy jelentkezek egy egyetemre, és akkor már külföldre.
2: Ez egy mesterképzés.
1: És a London Film Academy nevű egyetemre jelentkeztem, és ezt én hosszasan kutattam, hogy akkor hova. Szóval, hogy nem jelentkeztem csak egyetlen egy helyre, ami nekem szempont volt, hogy ne legyen hosszú, ne legyen 3 éves, mert ez már 32 vagyok, az már hosszú lenne nekem. Ne alapképzés legyen, hiszen már 2020 óta újra kezdtem fotózni, már elvégeztem az OK-ét, van már portfólióm, weboldalam, akkor ne menjek már alapképzésre. Dolgoztam filmforgatáson is egyébként azóta.
2: Rendeztél is egyébként.
1: Rendeztem is, de az már utána volt. Tehát, hogy ekkor, amikor még gondolkodtam az iskolába. És akkor fórumokba beírtam, Facebook csoportokba, hogy melyik lenne Londonban a legjobb iskola, erre nívós iskolát szerettem volna, mert tényleg azt gondolom, hogy csak annak van értelme, most már így 30 fölött, hogy most akkor tényleg vagy olyan helyre menjek, amiből profitálok aztán. És így esett a választás a London Film Academy-re, és ez azért volt nagyon rizikós, hogy én csak egy helyre jelentkeztem, mert 15 embert vesznek fel ide egy évben, úgyhogy hát sok sikert nekem, gondoltam.
2: Én is sok sikert kívánok, hát azért 15 ember közé nem könnyű bekerülni.
1: Igen, és ez volt mondom tavaly novemberben, és akkor hát sokáig írtam a jelentkezést, több mindent kell leadni a jelentkezéshez. Addigra már elkészült ez az általad említett Los Angeles-i kis videó is, amit Super 8-as filmre forgattam, egy Super 8-as kamerával, az 1974-ben jött ki ez a kamera, és azt gondoltam, hogy nekem azért tűnhetek ki talán a többségből, mert hogy ezzel tényleg én azóta utána néztem, hogy én ezt használtam, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon kevesen dolgoznak, mert igazából ma már mindenki filterekkel szerkeszt videókat, ráteszik ezeket a ilyen grainy, ilyen szemcsés filtereket a képekre, vagy a videókra, és akkor igazából megkapják ezt a lookot, ezt a 80-as éveket, de én esküszöm, lehet csak az én szemem más, de hogy én nem olyannak látom mégse.
2: Szerintem ezt nyilván a szakemberek is látták, különleges érzése támad a szemlélőnek a képeit kapcsán, és nyilván ezt észrevették a Filmakadémián.
1: Valószínű, mert utána bekerültem a szóbeli felvételére. Nagyon izgultam, mert ugye én tényleg ebbe egyáltalán nem mozogtam ebbe, se a moméra nem felvételiztem, soha se a színműre. Tényleg nem nagyon ismerek ilyen fiatalokat. Volt már akkor mondjuk, nem tudom, 3-4 videóm, mire én ugye felvételiztem, amit ők láthattak, és ők is ezt emelték ki, ezt a Los Angeles-it, hogy ez borzasztó különleges, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik, és hogy ez volt igazából az egyik ok, amiért visszahívtak. és hogy akkor erről meséljek, és beszéljünk. És akkor képzeld el, hogy folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy mi volt a forgatókönyv, én meg így ültem, és egyszerűen nem értették, hogy én nem, tehát egy, nem volt forgatókönyv. Mondtam nekik, hogy ezt úgy képzeljék el, mint egy turista, mikor megy a kis kamerájával, és felveszi, ami tetszik neki, ennyi. De láttam a tekintetükön, hogy akkor mit írtam le ebből az egészből, de mondtam, hogy nem lehet leírni, vagy legalábbis én...
2: Érezni kell.
1: Igen, de hogy én akartam, hogy ennek legyen egy spontaneitás. Most, hogyha leírok, de hogy írjak le egyáltalán, hát nem is ismertem ott sem. Tehát, hogy persze ezeket aztán így elmagyaráztam, de utána mondom, mivel elhangzott a forgatókönyv szó körülbelül 5-ször ebbe a kérdésbe, ezért úgy voltam vele, hogy na jó, itt szerintem most itt valamit virítani kell, ami forgatókönyvhez kötődik.
2: És addigra
1: azt találtam ki, hogy arról kéne beszélnem, hogy áttereltem a szót a videóklipre, amit egyébként azóta, tehát hogy a
2: igen, még a az
1: igen, azóta, igen, ami akkor, mit tudom, hogy 2 héttel előtte lett vége annak a projektnek, akkor még nem volt belőle semmilyen anyagom, amit mutattam volna, de egyébként egy szintén Békés Csabai lány, Hideg Judit Ramona, Rami néven ismerhetik többen, neki egy videóklippet rendeztem, Hartung Dávid volt az operatőr, aki egyébként a Larrynek is az operatőre volt, amiben a Vilmányi Bennett volt a főszereplő, és akkor erről tudtam mesélni, mert ennek tényleg volt forgatók, ez tényleg meg volt rendezve, ez tényleg ki volt találva az elsőt az utolsó pillanatig, és akkor így erre kanyarítottam a szót, hogy ha bár ezt nem látták, meg nem tudok belőle semmit sem mutatni, de el tudom mesélni, hogy készültem fel rá, hogy írtam le, meg stb. És akkor látták, hogy nagyon lelkesen beszélek erről, mondták is, hogy nagyon látják, hogy ez nekem, tényleg ezt nagyon szeretem csinálni.
2: A szívügyed.
1: Igen, és nagyon mondták, hogy ők egyébként is ilyen embereket keresnek. Én meg ugye mondtam, hogy nekem nincs már B-terv, nekem ez az A-terv, és nekem nem mindig is ez volt az A-terv, csak én a B-tervet éltem eddig, és most már nem szeretném. Tehát most már tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretek szívből, és ami iránt szenvedélyesen tudok fordulni, és akkor ezt is elmondtam így, ahogy most neked, és akkor már nagyon mosolyogtak, és akkor mondtam, hogy most akkor lehet, hogy van esély.
2: Értékelték, egészen biztos. Én akkor nagyon sok sikert kívánok neked Londonban, és hát kívánom, hogy ugyanolyan élvezettel végezd a tanulmányaidat a Londoni Film Akadémián, mint ahogy a jelentkezésnél is. Benned volt ez a rendkívüli intenzitás, és ez az elhivatottság, és nagyon sok sikert kívánok neked, Zsuzsi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Sport Rádió.
1: Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 41 milliárd forintot sikerült megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A több mint 4000 új jármű tartós bérletére kért pályázat becsült értéke eredetileg nettó 89,1 milliárd forint volt, ám a valódi árversenynek köszönhetően a nyertes ajánlat mindössze 47,7 milliárd forint lett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az átlátható feltételek és a fordított licit miatt az adófizetők pénzének csak nem fele megmaradt. Több mint nettó 5,7 millió forintért vásárolt két lehallgatás elleni hangzavaró eszközt a MÁV csoport a Lázár János vezette minisztérium alá tartozó időszakban. A beszerzést a közlekedési és beruházási minisztérium is megerősítette Panyi Szabolcsok nyomozó újságírónak, hozzátéve, hogy a berendezéseket 2025. februárjában szállította le a titkos szolgálati beszállítóként is ismert nyertes cég. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az illegális hangrögzítést megakadályozó készülékeket kik és milyen célból használták. A MÁV egy volt tisztségviselője szerint ugyanakkor a beszerzés komoly jogi aggályokat is felvethet. A kánikula miatt a megszokottnál jóval korábban kezdődött az idei szüret, emiatt a borospincékben már most kiemelten figyelni kell a láthatatlan veszélyekre. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter figyelmeztetett. Az erjedés során keletkező széndioxid könnyen kiszorítja az oxigént a zárt terekből, ami súlyos rosszulléthez vagy akár halálos fulladáshoz is vezethet. A hagyományos gyertyapróba nem nyújt teljes biztonságot, ezért a szakemberek gázkoncentráció mérő használatát és alapos szellőztetést javasolnak, baj esetén pedig a saját életünk kockáztatása helyett azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sport Rádió.
1: Mesesszép reggelt kívánok, 6 óra is elmúlt már augusztus 27. napjára ébredhettünk, amit csütörtökre kerekedett. Jó reggelt, jó rádiózást, hasznos infók és jó zenék ebben az órában is.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Jó reggelt, jó rádiózást. Augusztus 27-e van, méghozzá csütörtök. Ma a Gáspárok a névnaposok, őket innen is köszöntöm. Rajtuk kívül a Mónikák, a Józsefek és a Cézárok is ünnepelhetnek bizonyos esetekben. Őket is üdvözlöm. Sok jó zene is most még több a Start Rádióban. Érdemes velem tartani.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, augusztus 21-e van. Köszöntjük a születésnaposokat. Szemere Bertalan miniszterelnök 1812-ben született, Lechner Ödönő építész 1845-ben, és Theodor Dreiser, amerikai író 1871-ben.

0: Rádió.
1: Köszönöm, hogy együtt ébredezhetünk, ez itt a Start Rádió. A hét utolsó előtti munkanapján, igazából a nyár utolsó csütörtökén, hogyha úgy reálisan végig gondoljuk a dolgokat. Augusztus 27-e van ma, Gáspárok a névnaposok, köszöntjük őket. A következő órában is hasznos információk, na meg persze sok zene, és most még több Csabán a Starton, úgyhogy mindenképp érdemes velünk maradni. 7 órakor pedig még a friss információkat is elmondjuk.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány szigorítja és pontosítja a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a törvényjavaslat célja a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és a rejtett tulajdonosi láncok felszámolása. A szigorítás érinti a közbeszerzéseket is, ahol az ajánlattevők hátterét alaposan ellenőrzik majd. Ezen túl az integritás hatóság eljárást kezdeményezhet a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az eljárások felfüggesztéséhez is vezethet. Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAV és ZRT visszavonta a krízis helyzetbe sorolást. A rendszerirányító tájékoztatása szerint a korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt kivezették, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a hazai hálózat egyensúlya és az energiaellátás jelenleg normál üzemben biztonságosan fenntartható. Évi több tízezer forintos felesleges kiadást jelenthetnek a banki SMS értesítések. Egy-egy üzenet ára ugyan csekélynek tűnik, ám a havi tranzakciók száma és a kiegészítő csomagdíjak miatt az éves költség akár a 27 ezer forintot is elérheti. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az ingyenes mobil banki push értesítésekre való átállással vagy a bankszámla csomagok felülvizsgálatával jelentős összeg spórolható meg. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A pénzügyminisztérium és a NAV közös tájékoztatója szerint a 0%-os adómérték csak a vényköteles termékekre és a patikákban receptre elkészített orvosságokra vonatkozik, a vény nélkül is megvásárolható készítmények adója változatlan marad, még akkor is, ha azokat az orvos javasolja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok, már bizony csütörtök reggel van. Augusztus 27-e a Gáspárok a névnaposok, köszöntjük őket. Érdemes figyelni, hasznos információk jönnek, aktualitások, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hír.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, augusztus 27-e van. Ezen a napon van Szent Mónika, a férjes asszonyok és anyák védőszentjének ünnepe. Ezen a napon 1301-ben Székesfehérvárott a kalocsai érsek királyá koronázta Vencelt, második Vencelt cseh király, 12 éves fiát, és ezen a napon az első hidrogéngázzal töltött léggömböt 22 kilométer megtétele után félelmükben az emberek szétverték. Hát ez is bizonyíték arra, hogy az emberi butaság rengeteg mindenre képes.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, hamarosan 8 óra lesz. Érdemes figyelni, mert a következő órában, ha már még mindig azért kapunk egy picit a nyárból, a napozásról fogok mesélni.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó rádiózást kívánok a Start Rádió szól. Napozás után hogyan tudunk a legmegfelelőbben regenerálódni? Azért augusztus végén ez még szerintem mindenféleképpen aktuális, hiszen lesznek még itt jó idők. Erről is mesélek ebben az órában.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: Start Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió. Arról mesélek, hogyan lehet napozás után a legjobban regenerálódni. Hiszen a nap által kiszárított bőrnek intenzív hidratálásra és nyugtatásra van szüksége. Olyan testápolót válasszunk, vagy gélt, amely aloe verát, pantenolt, kamillát vagy körönvirágot tartalmaz. Ezek természetes gyulladást csökkentők.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy ezzel én már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. A holnapi nap sem telhet el eseménytelenül, én reggel 6 órától jövök, és hozom a leghasznosabb információkat és a legjobb dalokat.

0: és még több.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Üdv a fedélzeten, ma is jön a műsor, hoz az érdekességeket és a jó zenéket. Minden itt van, amire a munkaidő közben szükségünk lehet. Rádiózunk együtt, hangerőt a készülékekre.

0: Startrádió. Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
0: Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Stort Rádió.
2: Sok zene és még több a Stort Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1783 eme napján az első hidrogéngázzal töltött léggömböt 22 kilométer megtétele után félelmükben az emberek szétverték. Ez is egy érdekes történelmi feljegyzés. Illetve 1812 mai napján született pont Szemere Bertalan miniszterelnök és író. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései. Most pedig ismét vissza a zenékhez.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, és köszöntsük ismerőseinket, a Gáspároknak, illetve a Mónikáknak nagyon boldog névnapot. Én pedig itt vagyok önnel, a következő órában is hozom a jó zenéket.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól. A következő napok időjárása hajnalban már a hűvösebbekről fog szólni. A hét második felében lehet melegebb, de azért egy-egy plusz réteg már lehet, hogy elkél lassan. A folytatásban pedig hozom a jó zenéket. A munkaidő közben itt van a legjobb zenei válogatásunk. One, two.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Uriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napiroza szól. Itt van néhány érdekesség, hogy milyen vitaminokat érdemes a gyerkőcöknek adagolni az iskola kezdetekor. Lassan itt az ideje. Az E-vitamin például szervezetünknek nélkülözhetetlen a megfelelő látás szempontjából. Az iskola padban ez igazán jól jöhet. A gyerekek látásának fejlődésében különösen fontos, ugyanis hiányában farkasvakság alakulhat ki. Nagyon jó K-vitamin, illetve A-vitamin forrás, mert a K-vitamin is nagyon fontos, a máj, a halak és a cékla, illetve a spenót, emellett a borsó, a saláta és a sütőtök például. Jó egészséget!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ennek a végéhez értünk. Köszönöm a figyelmet az elmúlt két órára. Holnap is jövök majd ekkor. További szép napot és minden jót, jó rádiózást!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 26-a szerda, déli 12 óra van. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál. 4 hónapon át tartó jubileumi programsorozat kezdődik a Lencsésin. Éjjel mentettek ki egy férfit az élővíz csatornából. Roller és kerékpár ütközött Gyulán, szemtanúkat keres a rendőrség. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba idén is gazdag programkínálattal, rangos kiállításokkal és közönségtalálkozókkal várja a fotóművészet iránt érdeklődőket. A Békés Csabai Fotófesztivál a kortárs alkotásoktól a fiatal tehetségek bemutatkozásán át egészen az országos jelentőségű sajtó- és fotóművészeti tárlatokig kínál programokat. A fesztivál heti programja augusztus 25-én kedden 17 órakor indult a Békés megyei könyvtárban, ahol Bálint Barnabás és Jönik Zoltán Nem is olyan régen, nem is olyan messze című közös kiállítása nyílt meg. A tárlat különleges vizuális világokon keresztül idéz fel történeteket és emlékeket, amely egészen szeptember 25-ig látogatható. A megnyitó után az érdeklődők kötetlen beszélgetésen találkozhattak az alkotókkal Imre György vezetésével. Augusztus 26-án szerdán 17 órakor a minimalizmus kerül a fókuszba, a könyvtár adott hont a Szentesi Fotókör Minimál című kiállításának, amely a leegyszerűsített formák és ritmusok erejét mutatja be. A szintén szeptember 27-ig tekinthető meg. A hétvégén a fiatalok és a szakmai elit kap majd szerepet. 28-án pénteken 5 órakor a Csaba Gyöngye Kulturális Központ kerengő galériájában nyílik meg az Emlékkockák, Fiatal tekintetek a világról című kiállítás a BSC Szentgyörgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak munkáival. A tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitja meg, és október 11-ig lesz látogatható. 29-én szombaton délután a hazai fotográfus társadalom egyik legrangosabb eseményére kerül sor. A Csaba Gyöngye panoráma termében ünnepélyesen megnyílik a MAFOSZ szalon kiállítás, ahol átadják a szakmai díjakat. A megnyitott Varga Tamás Békés Csaba alpolgármestere tartja, a tárlat szeptember 20-áig lesz látogatható. A fesztivál kiemelt eseménye a szabadtéri fotóművészet kedvelőinek szól. Szeptember 22 és október 22 között a Szent István téren látható 44. magyar sajtófotó kiállítás, amelyet Varga Tamás alpolgármester és Bánkuti András kurátor nyit majd meg. Békés Vármegye önkormányzata a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei igazgatóságával és a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen idén 14. alkalommal szervezi meg a Vármegye napot. A kétnapos rendezvényre szeptember 4-én és 5-én kerül sor Békés Csabán a Szent István téren, ahol 33 település értéktára mutatkozik be, és népi kézműves termékeket is láthatnak az érdeklődők. A Vármegye nap célja 2016 óta változatlan bemutatni és megőrizni azokat a megyei értékeket, amelyek a helyi identitás alapját jelentik. A programok ezúttal is a hagyományokra, a közösségekre és a vármegye kulturális örökségére irányítják a figyelmet. Molnár Sándor, a vármegyei önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy idén kizárólag Békésből származó fellépők színesítik a műsort, így a látogatók nem csak a helyi értékeket, hanem a helyi előadókat is megismerhetik. A fiatalokat játékos, számukra is vonzó feladatokkal szeretnék közelebb hozni a megye értékeihez. A vármegye sokszínűségére utalva kiemelte, hogy a különböző nemzetiségek együttélése miatt rendkívül gazdag a térség tárgyalkotó művészete, gasztronómiája és zenei világa. Ezeket szeretnék minél szélesebb körben bemutatni, és a Vármegye nap erre kiváló alkalom. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, immár 11 éve segítik a rendezvény megszervezését, ezúttal mesterségbemutatókkal és gyerekeknek szóló népi játékokkal készülnek. Hangsúlyozta, hogy az egyesület feladata 45 éve a megye népi kézműves értékeinek összegyűjtése és bemutatása, és a Vármegye nap is ezt a célt szolgálja. Idén 33 település értéktára jelenik meg a rendezvényen, a koordinációt a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei igazgatósága végzi. Csibor Márton igazgató kiemelte, hogy az intézet gasztrobusza is jelen lesz, valamint egy értékjáték térrel is készülnek. A 11. Vármegye nap szeptember 4-én péntek délután kezdődik, és szombat estig várja majd a látogatókat a Szent István téren.

0: Csak nem 4 hónapon át tartó rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Békés Csabai Lencsési Közösségi Ház. Augusztus 27-e és december 16-a között 35 kiemelt program várja a lakótelep közösségét. A jubileumi kínálat rendkívül sokszínű. Szeptember 1-én 5 órakor nyílik meg a 35 év, 35 kép című tárlat. Szeptember 11-én 2 kiállítást is köszöntenek. Először Bazsó Imre emlékkiállítást, majd az Aradi Fotóklub tárlatát láthatjuk. Mindkettőt a Békés Csabai Fotófesztivál keretében. Ősszel további képzőművészeti programokra is sor kerül. Október 16-án Mengyen András kiállítása, még november 20-án Mayerhofer Miklós tárlatának megnyitójára is sor kerül. A kulturális események mellett bemutató foglalkozások, römi, pingpong, ulti és sakkbajnokság is szerepel a programban. A versengés jegyében rendezik meg majd november 30-án az András napi kolbász parádét. A szervezők októberben történelmi témájú eseményekkel is készülnek. Október 5-én a 200 éve született Vasvári Pálra emlékeznek, rendhagyó történelem órát tartanak, előadást szerveznek a márciusi ifjakról és az aradi vértanukról, valamint emlékfát ültetnek Féja Géza téren. Szombatra virradó éjjel kétségbeesett segélykiáltásokra figyeltek fel a vízparton Békésen. Egy férfi az élő víz csatornába esett, és mivel nem tud úszni, azonnali segítségre szorult. A bajba jutottat egy rendőr és egy polgárőr emelte ki a vízből. A városi rendőrkapitányság járőr vezetője Szilágyi András rendőrtörzsőrmester szabad idejében polgárőrként vett részt egy helyi rendezvény biztosításában. Éjjel 00:30 előtt az Erzsébet-liget gyalogos hídjánál polgárőrtársával, Szabó Mihály Sándornéval segélykiáltást hallottak. A hídtól 20 méterre egy férfi a csatornába esett, és ő kiabált segítségért. A rendőr látta, hogy a férfi elmerül, ezért azonnal a vízbe ugrott. Óvatosan mellé úszott, ügyelve arra, hogy a bajba jutott ne rántsa magával. Megragadta a galériát, a fejét a víz fölé emelte, és így úszott vele a part felé. A polgárőr a partról megfogta a férfi karját, és segített szárazra húzni. Számolt be az esetről a Békés vármegyei rendőrség. A kimentett férfit egy közeli padra ültették, erősen köhögött, de a körülményekhez képest jól volt. Nem helyi lakos, koncertre érkezett Békésre, de nem tudta, hogy a sötétben a csatorna mellett halad. Mivel nem tudott úszni, rendkívül hálás volt a rendőrnek a gyors segítségért. A rendezvény egészségügyi személyzete első segélyben részesítette. A gyulai rendőrkapitányság a baleset körülmények tisztázásához kéri a lakosság segítségét, miután hétfőn délben egy elektromos rolleres és egy kerékpáros ütközött össze Gyulán a Göndöcskertben, majd a rolleres megállás nélkül tovább hajtott. A rendelkezésre álló információk szerint az eset augusztus 24-én 12 óra 15 és 12 óra 30 perc között történt. Egy férfi elektromos rollerrel haladt, amikor neki ütközött egy kerékpárosnak, ám nem állt meg, hogy meggyőződjön a sérült állapotáról. A rendőrség leírás alapján a rolleres egy 24-25 év körüli férfi, aki fekete pólót, kékes színű farmer rövidnadrágot viselt, napszemüveggel a feje tetején. A kerékpáros a baleset következtében elesett, a helyszínen egy nő sietett a segítségére, a rendőrség az ő jelentkezését is külön kéri az események pontos rekonstruálásához. Kérik, hogy aki látta a történteket, vagy információval rendelkezik a balesetről, illetve a leírt férfiról, azt tegyen személyesen bejelentést a gyulai rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 66-os körzet 361-644-es telefonszámon. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Imádom,
6: hogy
5: ide jó zenék vannak.
6: Ez nem csak egy szinkra kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Kérd, te is add a startradio.hu-n.
1: Ez a Start Radio, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Itt a legelső kérésünk, sziasztok! Zsonett vagyok, és a barátnőimnek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem nekik. Hétvégén Tali, köszi, én köszönöm a kérést.

0: most tart rádióban.
1: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan. Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Reklámot hallottak.

0: Sziasztok!
1: Imádom!
2: De jó, Dani, vannak itt!
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
3: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig kinek milyen dalt játszatok, várom az elékéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A következő üzenettel megyünk tovább, sziasztok! Anikó vagyok, és a kolléganőimnek szeretnék küldeni egy jó kis pörgős dalt, hogy jobban teljen a munka, köszi! Én köszönöm a kérést, cserébe pedig már is forog nektek a következő dal.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 27-e csütörtök van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 243 évvel ezelőtt ezen a napon az első hidrogéngázzal töltött léggömböt 22 kilométer megtétele után félelmükben az emberek szétverték. Illetve 34 évvel ezelőtt ezen a napon egy aukción 87 000 dollárt fizettek John Lennon A Day in the Life című készelírott dalszövegéért. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Reklámot hallott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szeretet többet ér bármilyen ajándéknál. Elég egy ölelés, egy mosoly, egy őszinte szó. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start rádió.
2: What's up?

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy ebben az órában, és ismerős dalomok érkeznek, felcsendül a Crowded House Don't Dream It's Over című öregzöldje, hanatod Gabriel Welcome By című dalát, és a Keen is megszólal az Everybody Changing-el, amely eredetileg egy nagyon személyes dal volt a Keen számára. Tom Chaplin énekes egy interjúban mesélte, hogy a dalszerző Tim Rice Oxley a zenekar kora időszakában arról az érzésről írt, amikor azt láthat, hogy körülötted minden változik, te pedig próbálod megtalálni a helyet. Talán ezért is olyan könnyű magunkra ismerni a dalban. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, akkor írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet SMS-ben 0-22-21-21-20-as számon. Kellemes délutánt, indul az új óra, elsőként a Keen és az Everybody's Change.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
4: A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
5: sok a szene,
0: és még több.
6: Start Rádió.

fontos tart a 98.4-en. Augusztus 27-e van, a Gáspárok ünneplik névnapjukat. A Gáspár bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének a neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű jelentése, ez esetben kincset megőrző vagy kincstárnok. Kedves Gáspárok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 262 millió forintos teljes bruttó költséggel járt Orbán Viktor és delegációjának tavaly novemberi washingtoni utazása. A külügyminisztérium által kiadott adatokból kiderült, hogy a különgépes repülés tette ki az összeg felét, de több millió forintot költöttek VIP várókra, luxusszállodákra és egy gálavacsorára is. A minisztereket, újságírókat és influencereket is szállító delegáció költségeiből azóta több tételt is visszatérítettek a tárca részére. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az utasok az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. A felületen már a nemzetközi vasúti jegyek és a valós idejű térképes utas tájékoztatás is elérhető, a digitális jegyvásárlásra pedig továbbra is 15%-os okos kedvezmény jár. A járműpark és a vadállomány növekedése miatt évről évre folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, ami 16%-os növekedés a korábbi évhez képest. A következő hónapban a szarvasok párzási időszaka miatt válik különösen veszélyessé a közlekedés az erdős útszakaszokon. A keletkezett milliós kárt szinte mindig az autósnak kell kifizetnie, ha nem rendelkezik teljes körű kaszkó vagy kiegészítő vadkárbiztosítás. Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAV és ZRT visszavonta a krízis helyzetbe sorolást. A rendszerirányító tájékoztatása szerint a korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt kivezették, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a hazai hálózat egyensúlya és az energia ellátás jelenleg normál üzemben biztonságosan fenntartható.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában is egymást váltják, a különböző hangulatok érkezik, a Duran Duran az Ordinary World-el. Felcsendül a Pet Shop Boys lendületes Go West-je, és egy különleges páros is megszólal, Will Vallow és Natalie Avellan a Sam Vine-nal, amelynek eredetie Lee Hazelwood dala, amelyet Nancy Sinatra tett igazán ismerté. Will Vallow és Natalie Avellan későbbi feldolgozása egy filmhez, az 8 Miles High-hoz készült, és egy jóval sötétebb, modernebb hangulatot adott az eredetileg 60-as évekbeli dalnak. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, írj egy SMS-t a 0-20-2-21-21-20-as számra, vagy keresd fel a startradio.hu-t. Most pedig indul az új óra, elsőként Will Vallow és Natalie Avellan és a Summer Vine.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: tér.
1: Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említése méltó csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél az ország nagy részén élénk lesz. Tovább melegszik az idő, hajnalban 18, még holnap délután 33 fokot mérhetünk.

0: Sportrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán átépítik a Csabai úti körforgalmat, így sávelhúzásos terelés zavarhatja a közlekedést. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A pénzügyminisztérium és a NAV közös tájékoztatója szerint a 0%-os adómérték csak a vényköteles termékekre és a patikákban receptre elkészített orvosságokra vonatkozik, a vény nélkül is megvásárolható készítmények adója változatlan marad, még akkor is, ha azokat az orvos javasolja. Évi több 10 000 forintos felesleges kiadást jelenthetnek a banki SMS értesítések. Egy-egy üzenet ára ugyan csekélynek tűnik, ám a havi tranzakciók száma és a kiegészítő csomagdíjak miatt az éves költség akár a 27 000 forintot is elérheti. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az ingyenes mobil banki push értesítésekre való átállással vagy a bankszámla csomagok felülvizsgálatával jelentős összeg spórolható meg. Több mint 262 millió forintos teljes bruttó költséggel járt Orbán Viktor és delegációjának tavaly novemberi washingtoni utazása. A külügyminisztérium által kiadott adatokból kiderült, hogy a különgépes repülés tette ki az összeg felét, de több millió forintot költöttek VIP várókra, luxusszállodákra és egy gálavacsorára is. A minisztereket, újságírókat és influencereket is szállító delegáció költségeiből azóta több tételt is visszatérítettek a tárca részére. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint egyetlen hét alatt 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az utasok az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. A felületen már a nemzetközi vasúti jegyek és a valós idejű térképes utas tájékoztatás is elérhető, a digitális jegyvásárlásra pedig továbbra is 15%-os okos kedvezmény jár.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában most is remek dalok érkeznek. Halatott John Osborne különleges One of Us című slágerét, felcsendül a Kings of Leon a You Somebody-val, és az All City is megérkezik a Fireflies-al, amely Adam Young hálószobájában született, jóval azelőtt, hogy az All City-ből világszerte ismert előadó lett volna. Young eredetileg otthon saját maga készítette a felvételeit, és a dal is egy ilyen házi zenei kísérletből nőtte ki magát hatalmas nemzetközi slágerré. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, akkor írj SMS-t a 0620-221-2120-as számra, vagy írja a startradio.hu-n. Most pedig indul az óra, elsőként az All City-vel, már is szól a Firefly.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
0: Reklámot hallottak.

fut, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézze be a dolgok mögé, hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát.

Feletette szel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod, mert szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jay. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gács. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsé, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húz.

Ez a Start a 98.4-en. Jöjjenek az évfordulók. 1639 éve a mai nap Szent Mónika, a férjasszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. 243 éve az első hidrogéngázzal töltött léggömböt 22 km megtétele után félelmükben az emberek szétverték. Ez volt ugye 1783, de akár ma is megtörténhetne, ismerve sokunkat. 59 éve meghalt Brian Epstein, a Beatles menedzsere. 72 éve született Zalán Tibor, József Attila díjas költőíró, drámaíró, dramaturg, és 61 éve Elvis Presley Bel Air házában fogadta Beatles tagjait, és 4 órát töltöttek együtt.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalmat átépítik, emiatt sávelhúzásos terelés nehezítheti a közlekedést. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zolt, amelyik ebben az órában jön a Spice Girls, a Guns N' Roses és az FLM egy-egy dala is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne a Caesar Sisters-el. Kezdjük ezt az órát itt az I Don't Feel Like Dancing.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió. Start Rádió.

Az a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Képzeljétek el, hogy olyan házba költöztök, ahol a garázsban sportkocsik parkolnak. Nem a tietek, de azért ott vannak. A portugál futballsztár Cristiano Ronaldo Madrid villáját most bárki kibérelheti, hát mondjuk bárki, akinek van elég pénze hozzá. A luxus otthon havi bérleti díja nagyjából 3,7 millió forint, 3 millió 700 ezer. A villa Madrid egyik legelegánsabb negyedében található, egy hatalmas, körülbelül 4000 négyzetméteres telken. A ház többszintes, van benne medence, rengeteg tágas helység is, persze egy komoly garázs is. A garázsban még mindig ott áll néhány sportkocsi egyébként, persze nem lehet velük csak úgy elmenni egy körre, szépen le vannak zárva, inkább csak dísznek maradtak ott. A focista még akkor vásárolta az ingatlant, amikor Spanyolországban játszott, és évekig ez volt az egyik fő otthona. Azóta viszont már más országokban folytatta a pályafutását, így a ház jó ideje üresen áll, most pedig úgy döntöttek, hogyha már nem használják, inkább kiadják. Szóval, hogyha van havi pár milliód, akár egy világsztár egykori villájában is lakhatnál, sportkocsikkal a garázsban.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint nettó 0,7 millió forintért vásárolt két lehallgatás elleni hangzavaró eszközt a MÁV csoport a Lázár János vezette minisztérium alá tartozó időszakban. A beszerzést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium is megerősítette Panyi Szabolcsok nyomozó újságírónak, hozzátéve, hogy a berendezéseket 2025. februárjában szállította le a titkos szolgálati beszállítóként is ismert nyertes cég. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az illegális hangrögzítést megakadályozó készülékeket kik és milyen célból használták. A MÁV egy volt tisztségviselője szerint ugyanakkor a beszerzés komoly jogi aggályokat is felvethet. Több mint 41 milliárd forintot sikerült megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A több mint 4000 új jármű tartós bérletére kiírt pályázat becsült értéke eredetileg nettó 89,1 milliárd forint volt, ám a valódi árversenynek köszönhetően a nyertes ajánlat mindössze 47,7 milliárd forint lett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az átlátható feltételek és a fordított licit miatt az adófizetők pénzének csak nem fele megmaradt. A kánikula miatt a megszokottnál jóval korábban kezdődött az idei szüret, emiatt a boros pincékben már most kiemelten figyelni kell a láthatatlan veszélyekre. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter figyelmeztetett. Az erjedés során keletkező széndioxid könnyen kiszorítja az oxigént a zárt terekből, ami súlyos rosszulléthez vagy akár halálos fulladáshoz is vezethet. A hagyományos gyertyapróba nem nyújt teljes biztonságot, ezért a szakemberek gázkoncentráció mérő használatát és alapos szellőztetést javasolnak, baj esetén pedig a saját életünk kockáztatása helyett azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: words in heavy doses. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Szokták egyébként mondani, hogy a gyerekek a legőszintébb közönség. Ezt te alátámasztod, vagy azért megcáfolod?
3: Nem, teljes mértékben alátámasztom. Tényleg, ők a őszintébbek. És jobban szeretek gyerekeknek egyébként előadni műsort, mint felnőtteknek, mert az a csillogás a szemükben, meg az a taps, hogy ez tényleg bűvészet volt, és tényleg bűvészkedett a néni is, hogy ezt hogy csinálta. Szóval ez számomra ez annyira pozitív visszajelzés, és ebből töltek ezek.
2: Egy műsorszervezés hogy szokott nálad zajlani? Kiépítettél már így magad köré egy ilyen kis ismerősi gárdát, és akkor ők folyamatosan hívnak téged, vagy azért elébe kell menni a dolgoknak, hívogatni kell így a művelődés szervezőket, hogy szokott ez nálad zajlani?
3: Hát szerencsére már olyan régóta vagyok a szakmában, hogy nagyon sokan ismernek, illetve édesapámat is nagyon sokan ismerték, és ezért őt is nagyon sokan keresik meg, de ő már most abba hagyta a bűvészkedést egy lassan 5 éve, és így mindig engem szokott beajánlani, és így bekerültem teljesen is így a forgásba, és most már engem keresnek, tehát nagyon nem kell magamat reklámozni se, mert mindig visszatérő vendég vagyok több falunapon is, helyszínen is.
2: Van olyan rendezvény, amire azt mondod, hogy nem, soha?
3: Nem volt még olyan. Uh-huh. Nem volt még olyan rendezvény.
2: De mit tudom én, hogyha egy olyan rendezvény érkezne, egy olyan rendezvény felkérés, ami, mit tudom én, a te olvasatodban az nem férne bele, akkor úgy vagy vele, hogy oké, elvállalom, mert ez a műsorról szól, vagy azért nézed a hátteret is?
3: Hát, hogyha tényleg olyan műsorról van, ami nem fér be a nézeteim, akkor tudok nemet mondani, de még nem volt ilyen szerencsére.
2: A bűvészeten kívül egyébként van más is így a tarsolyodban, nevezetesen ez a tűzzsonglőrködés. Na ez hogy jött? Mert
3: így
2: ugye
3: van.
2: Ez nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik így alapból a bűvészethez.
3: Alapból szerintem a tűzzsonglőrködés nem kapcsolódik, ez egy külön ágazata a fellépőknek, a művészeknek, és érdekes módon ez is édesapámtól kezdődött, ugyanis ő tűznyeléskedéssel is foglalkozott egészen fiatal kora óta, és ezzel is lépett föl, és hát ez is nagyon tetszett nekem. Tehát így a bűvészkedés mellett a tüzezés is nagyon sokat jelen volt az életemben, és aztán nagyon sok fesztiválra jártunk gyerekkoromban, rengeteg utcafesztiválra jártunk, és ott meg még több tűzzsonglőr lépett föl, és összebarátkoztunk velük, és tőlük rengeteget tanultunk, illetve nagyon segítőkészek voltak, és mindent elmagyaráztak, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, milyen anyagot kell használni hozzá, mire kell figyelni, és ez így bevonzódott, jött magától. Úgyhogy aztán a bűvészkedés mellett is ezzel a tüzeskedéssel is elkezdtem foglalkozni, az már most 25 éve lesz, igen.
2: Az igen, akkor ilyen veteránnak számítasz. Na de hát gondolom, hogy amikor elkezdted ezt a tüzeskedést, ahogy te fogalmazol, előinte azért voltak problémák, nem? Vagy azért mindig úgy álltál neki egy ilyen trükkhöz, vagy egy ilyen mozdulathoz, hogy pontosan tudtad, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért becsúsztak ilyen kis malőrök?
3: Nem, ezt tűz nélkül gyakoroltam még. Azokat az eszközöket, amikkel pörgetünk ilyen polyókkal, azokat mindenképp tűz nélkül először is. Ugye annak van egy súlya, egy esése, azt be kellett gyakorolni, rengeteget gyakoroltam. És édesapám tűzfújó is egyébként. És
2: ráadásul.
3: Igen, és ez is nagyon tetszett nekem, és mondta, hogy akkor ő szívesen megtanítja nekem ezt is, bár ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nem is tudom egyébként itt Magyarországon van-e másik tűzfújó hölgy, aki tüzet fúj, nem tudok róla, de én még ezt mai napig is előadom.
2: Cirkuszokban előfordul, nem?
3: Tűzfújót nem tudom.
2: Vagy olyan
3: nem tudok róla. Nem is láttam még itt Magyarországon, úgyhogy hát úgy óvatosan kimerem jelenteni, talán az egyetlen tűzfújó hölgy vagyok.
2: És hát említetted a királyi többest, mert ugye nem csak te magad tüzeskedsz.
3: Igen, ezt régen a családommal, tehát édesapámmal, édesanyámmal, illetve van egy húgom, és velük együtt léptünk föl, csináltuk ezt a Salamon tűzsót, de ők már most így abba hagyták a fellépést, és egyedül adtam elő ezt a tüzes műsoromat, viszont éreztem, hogy nagyon kéne mellém valaki vagy valakik, és van két fiam, egy 9 éves fiam a Máté, és egy 12 éves fiam a Dávid, és őket nagyon érdekelte, az összes műsoromra eljöttek, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy mindennel próbáltak otthon gyakorolni mindenféle eszközzel, és idén januárban találtuk ki közösen, hogy mit szól, én kérdeztem tőlük, hogy mit szólnátok, hogy eladnánk egy közös műsort. műsort, tüzes műsort, és nagyon-nagyon tetszett nekik. Úgyhogy elkezdtünk gyakorolni, és most már jönnek minden tűz, led és tűzsomra fellépni, ugyanis...
2: Ja, hogy még led show is.
3: Igen.
2: Wow,
3: igen.
2: Szuper.
3: Ledes eszközökkel is eladunk ilyen táncokat, így a műsor elején, a tűzsó elején egy LED tánc is van, LED pörgetés is van, és akkor utána váltunk át tüzes műsorra. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Műsoron kívül egyébként beszéltük ugye a zenéket, a zenei aláfestést, ugye, ami a tűz show alatt megy.
2: Igen.
1: Hát volt szerencsém egy párszor ugye a te tüzes műsorod alatt utánad lévő fellépőként ott állni a színpadnál, és végighallgatni azokat a zenéket, brutális, tehát ilyen Prodigy, meg ez ilyen nagyon-nagyon kemény muzsikák mennek. Hogyan zajlik egy ilyen zeneválasztás egy ilyen tűz műsorhoz?
2: Ez érdekes dolog, egyébként rengeteget hallgatok zenéket mindenhonnan, rádióban is, de mindenhol rengeteget hallgatok zenét, és egyszer csak jön egy ilyen érzés, hogy na, ez jó lenne a műsorhoz. Elkezdek rá pörgetni otthon, gyakorolni rá, és akkor így kiforja magát. Tehát, hogy itt megmutatom most már a gyermekeimnek is, hogy tetszik nekik, és akkor mondjuk, anya, ez jó lesz.
1: Tehát meghallasz egy dalt, és akkor már így kirajzolódik így a fejedben, hogy milyen koreográfia illene rá?
2: Igen, milyen eszközzel tudnék rá dolgozni, és aztán így gyakorlok is rá, és hogy ha tetszik is, meg ha jól megy rá, akkor marad. És
1: melyik a kedvenc?
2: Hát többféle zene van egyébként, amit szeretek. Általában próbálok olyan zenét választani, amiben nincsen ének, csak maga a ritmus, mert a tűzhöz nagyon-nagyon jók ezek a dobos zenék. Szerintem ez olyan alaphangulatot is megadja. Mindegyiket szeretem, tehát így nem tudnék kedvencet. Azért is választom ki azokat, mert mindegyik tetszik. És nekem is egy jó élményre pörgetnem a tűzet, illetve én úgy látom, hogy a közönség is nagyon élvezi a zenét.
1: Voltak-e olyan rendezvények, amikre azt mondod, hogy na igen, ilyet akarok mindig? Tehát amik ilyen csúcs szuper rendezvények voltak így a számodra, vagy mindegyik?
2: Mindegyik most a tüzesre gondolsz, a tüzes fellépésre? Volt olyan felkérésem többször is, hogy híresebb DJ-k jöttek le Budapestről, és nem tudtam, hogy milyen zenét fognak játszani, és az volt a felkérés, hogy egy 5 percig az ő szettjük előtt, vagy közben és közben pörgessem a tüzet, fújjak, amit szeretnék. Csak egy tűzsó legyen, és az ő szettjüknek a legelején.
1: Csak ne a DJ-re.
2: Ne a DJ-re, igen. Hát a DJ mögöttem még volt, és én meg előtte pörgettem így a tüzet, és az egy óriási élmény volt. Tehát tényleg az a rengeteg ember, aki ott volt, énekelték is a zenét, táncoltak, tapsoltak, és nekem az nagyon tetszett. Tehát ez ilyen hirtelen kellett improvizálni, de nagyon-nagyon, ez nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ez tetszett, ez a műsor.
1: Ja, tehát akkor neked ez szimpatikusabb, hogyha mit tudom én, ilyen kiegészítő színpadi elem vagy azért az is jó, az is belefér, hogyha csak te magad vagy a fő attrakció.
2: Mind a kettő. Uh-huh. Ugye amikor én vagyok, akkor tudom, hogy mi fog következni, miután, milyen zenére, így viszont, hogyha kooperáció van, akkor az is nekem érdekes, és az is feltölt teljesen, mert nagyon jó zenéket adtak a DJ-k akkor is, illetve volt még egy dobos zenekar, most hirtelen nem emlékszem a nevükre, de ők is Talamba zenekar volt, és ők csak dobbal olyan zenét csináltak, amire én tüzeztem, ott is improvizálnom kellett, és így összetettek minket, és nagyon, nagyon jó sült tehát ki az egészből.
1: Tehát meg ugye ilyen volt régen a Safri Duo, és egyébként igen, ők is ugye ezt a kongás, bongós témát nyomták, ugye az arra is tök jó lehet egy ilyen tűzsót végignyomni.
2: Igen, egyébként pont most az ő zenéjükre is gondolkoztam, hogy kellene egy kicsit tüzeznünk.
1: Van az a, ugye a klasszikus, ez a Play the Live.
2: Igen, az többször most szembe jön velem, úgyhogy lehet, hogy még be is teszem nem sokkal műsorba. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Sportrádió.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Magyar óra.
1: Startrádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Sportrádió.
5: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.